0: Radio Indon des Cultures.
1: Umukenyezi wacu.
2: Umukenyezi iwacu.